Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fönforgatás miatt nem jár a 2-es metró. Szombaton jön a hőségriadó. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tartós hőhullám kezdődik, a hétvégén már nagy területen forróság várható, 36-37 fokos maximumokkal. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felüdülést, egyre több helyen találkozhatunk trópusi éjszakákkal. Meteorológiai értelemben erről akkor beszélünk, ha a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20 fok alá. Az egyre fokozódó kánikula miatt szombattól hőségriadó lép érvénybe, mondta el az országos tisztifőorvos. A hőhullám az előrejelzések alapján rendkívül hosszú bizonyulhat, komolyabb hideg front, illetve lehűlés júniusban már nem fog jönni, végig maradnak a 30, helyenként 35 fok fölötti maximumok. Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Őrs Vezér tér között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szombati üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében, ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Christina Koch amerikai űrhajós nyert el idén, a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria hercegnője díjat egyetértés kategóriában, jelentette be a zsűri döntését. Személyes erőfeszítései hozzájárultak az emberiség határainak kiterjesztéséhez egy széles körű kollektív munka részeként, amelynek példaértékűségét az Artemis 2 űrmisszió üzenete is közvetíti. Föld, egy csapat vagytok, hangsúlyozta méltatásában a döntőbizottság. A díjat hagyományosan októberben adják el. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkallatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. A valaha Hollandiában feltárt legnagyobb római kori fürdőkomplexum maradványaira bukkantak a régészek. Az ásatások során a szakemberek egykori lakóházakat, utcákat, előkelő villákat, egy tornyot, valamint több tízezer régészeti leletet is feltártak. A legalább 4900 négyzetméteres létesítmény csaknem kétszer akkora, mint a korábban ismert legnagyobb holland feltárt közfürdők. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék, gócz. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépésre.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fönforgatás miatt nem jár a 2-es metró. Szombaton jön a hőségriadó. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tartós hőhullám kezdődik, a hétvégén már nagy területen forróság várható, 36-37 fokos maximumokkal. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felüdülést, egyre több helyen találkozhatunk trópusi éjszakákkal. Meteorológiai értelemben erről akkor beszélünk, ha a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20 fok alá. Az egyre fokozódó kánikula miatt szombattól hőségriadó lép érvénybe, mondta el az országos tiszti főorvos. A hőhullám az előrejelzések alapján rendkívül hosszú bizonyulhat, komolyabb hideg front, illetve lehűlés júniusban már nem fog jönni, végig maradnak a 30, helyenként 35 fok fölötti maximumok. Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Őrs Vezér tér között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szombati üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró. Sajtóinformációk szerint egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a stadionok állomás alagúti részében, ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán. Christina Koch amerikai űrhajós nyert el idén, a spanyol Nobel-díjnak is nevezett, Asztúria hercegnője díjat egyetértés kategóriában jelentette be a zsűri döntését. Személyes erőfeszítései hozzájárultak az emberiség határainak kiterjesztéséhez egy széles körű kollektív munka részeként, amelynek példaértékűségét az Artemis 2 űrmisszió üzenete is közvetíti. Föld, egy csapat vagytok, hangsúlyozta méltatásában a döntőbizottság. A díjat hagyományosan októberben adják el. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkallatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. A valaha Hollandiában feltárt legnagyobb római kori fürdőkomplexum maradványaira bukkantak a régészek. Az ásatások során a szakemberek egykori lakóházakat, utcákat, előkelő villákat, egy tornyot, valamint több tízezer régészeti leletet is feltártak. A legalább 4900 négyzetméteres létesítmény csaknem kétszer akkora, mint a korábban ismert legnagyobb holland feltárt közfürdők. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék, góc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

döntéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebb időt töltenek képernyő előtt az európai átlagnál a magyar fiatalok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztetnek. Ma túlnyomóan napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzétett felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Múzeumbuszokkal és nosztalgiai járatokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot, és az ötödére csökkenteni a hirdető oszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék, góc, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
1: Szia Cintia!
2: Zsolti, téged a Non-Stop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
3: Így van.
2: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
3: Köszönöm kérdésre, 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
2: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
3: Ezt bárki meg tudja tanulni.
2: Tényleg?
3: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
2: Wow.
3: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
2: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
3: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy olyan 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
2: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
3: Először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, 2000-12 ezer ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
2: De. És Malek Miki volt a mentorod.
3: Így van.
2: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomás gyakorolt az utadra?
3: Már mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, de most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
2: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
3: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
2: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
3: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
3: Nem, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát nem, azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingre, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg azt, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 ezerszer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duó formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és ilyen forgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat
0: esküvő
1: csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zenei írás,

0: problémás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Te ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.

0: No,
1: kellemesen szép délőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Itt vagyunk veletek, sziasztok!
2: Sziasztok! Madárcsicsergős délelőtti hangok jönnek tőled, úgyhogy nagyon szeretem.
1: Igen, mert nyitva van minden ablak, és itt ciripelnek a rigók körülöttem, meg a galambok turbékolnak, meg ilyenek.
0: Na, az még oké, sziasztok, én is köszöntök mindenkit, hogy a galambok turbékolnak, de a rigók azok nem ciripelnek.
1: Az ciripelnek, azok a bocsánat, a tücskök ciripelnek, én kérek elnézést.
0: Hát, na.
1: Ezt mindig elrontottam azt az egybetűt, egy est rakjak már, nem cirip-cirip.
0: Ornitológus már nem lesz belőle.
1: Nem, nem is akarom, hogy legyen, jó?
0: Nem baj. Jó szakma az, jó szakma.
1: Hát már aki szereti. Én nekem valahogy annyira madarak nem állnak hozzám közel, pedig holló vagyok, de annyira nem vagyok madaros. Amúgy tudom, hogy a tücskök
0: még annyira, hogy még a madártejet is szeretem.
1: Jaj, azt én is szeretem. Ú, de régettem madártejet. Ó, Sanyikám, adtál egy ötlet. Na jó, nem befejeztem. Na, szóval ennyit a madarakról, meg a madártejről. 2026. június 19-e péntek van, úgy a hétvég a nyakunkon, halleluja, csak az, hogy hamar el fog telni. Szóval annyi a lényeg, hogy meleg van, és jó nyár.
2: Furcsa névnapot ünneplünk ma, azt tudom.
1: Igen, mindjárt köszöntjük a névnaposokat, csak annyit akartam mondani, hogy nagyon meleg és forró hétvégére számíthatunk, úgyhogy aki teheti vízparton, vagy a hűvös szobában, de a napra nem menj ki, mert megégsz, magas lesz az UVB sugárzás. Na, hamarosan az időjárás rovatban erről bővebben beszélek. Aztán pedig lesz ma bölcsesség, illetve érdekes kérdéseket fogunk fejtegetni a mai nap a gyakori kérdések.hu jó voltából, de ha neked, kedves hallgató, bármilyen észrevételed, kérdésed, vagy zenei kívánságod van, írj bátran a www.lépésradio.hu oldalon, kívánságdoboz menüpontjától, vagy pedig a hallgatói messenger csoportunkhoz csatlakozz, és ott is kérhetsz tőlünk zenét, minden zenét teljesítünk, és szeretném, hogy minél több zenei kérés érkezne, csak azért, mert szeretném, hogy a hallgatókat legalább, ha meleg van, akkor egy picit lehűtsük egy kis limonádé, valami jó kis zenék szóltak itt az elmúlt percekben is. Szóval ez a weboldalunk, aztán ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, meg a többi közösségi platformon is, lájkjatok, kövessetek, iratkozatok, vagy csatornáinkra, ajánlom figyelmetekbe YouTube csatornánkat, de számos mobilapát is tudtok hallgatni, például a Rádió Box, My Online Rádió, Hú Rádió, stb. Alkalmazások által mindenhol ott vagyunk, keressetek Lépésrádió néven és megtaláltok. Valamint írhatok nekünk e-mailt
0: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hú, a mindenit. Szóval ide tessék nekünk kommenteket, véleményeket, akár menjünk a francba című üzeneteket küldeni a nap 24 órájában, de a lényeg az, hogy a dicsérőket és a simogató e-maileket is várjuk, illetve Karina az erotikus történeteket szeretett.
2: Már megint én!
1: Miért ne?
2: Hát jó, vállalom, titkárnő szerepelébe fér.
1: Így van. Na, szóval ezek az elérhetőségeink, elmondtuk, és akkor köszöntsük a névnaposokat. Június 19-én a gyárfásokat köszöntjük. A gyárfás görög-latin eredetű, jelentése idős férfi. Hát minden gyárfás nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik happy birthday, boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a Lépés Rádió teljes távja nevében. Műsorunkat indítjuk egy jó zenével, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, Sanyihoz majd bölcsességet, meg hát jó zenékkel jövünk, és hamarosan fejtegetjük a kérdéseket. Jó szórakozást!
0: Várjál, hogy az a durva egyébként, amit elmondjuk itt a gyárfás névhez, hogy a név jelentése szerint akkor mi van a fiatalabbakkal, vagy a gyerekekkel, tehát akkor ezt a nevet csak progériás gyerekeknek lehet adni, vagy?
1: Jaj, Sanyi, ne, menjünk zenére.
0: Idős férfi, hát.
1: Elnézést kérek, Sanyi nevében, én ne határodom Sanyitól, zene.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.

Ahhoz, hogy az ember a gyorsan változó világban meg tudja tartani a helyét, nagyon szabadon kell gondolkodnia. Mindenféle morális, szociális és kulturális kötöttségtől mentesen, és persze abban a tudatban, hogy bár mindent el tudok képzelni, nem mindent csinálok meg. A lényeg az, hogy felismerjem, amit én gondolkodási szabadságnak nevezek, hogy ami az én fejemben van, az nem valós világ működés szabályai szerint létezik, hanem az én szabályaim szerint. A valós világ olyan, amilyen, és én csak kerülgetem a korlátokat, és keresem a kerülő utakat.

0: fog, vagy melege lesz. Ezt is megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Egy lépésre közelebb hozzá egy lépés rádió, és megyünk tovább, mint halljátok időjárással. Körülnézünk nagyobb városaiban aktuálisan. Budapesten derült az ég, és 28 fok van már. Debrecenben közepesen felhős az ég, és 27 fok. Győrben 28, Miskolcon derült 27, Pécsen derült 28, még Szegeden derült ég mellett szintén 28 fokot mérnek. A mai napra 29-34 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati, délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérséget marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-35 fok között alakul. Késő estére általában 19-25 fok közé hűl le a levegő. Ezt lehűlésnek lehet mondani. Orvosmeteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos info, hogy fronthatás nem lesz. A szervezetünk működésére a kifejezetten magasú index UVB sugárzás lesz negatív hatással. Ezt írja az orvosmeteorológiai jelentés. Az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk. Szombaton hajnalban 11 és 22, napközben 31-36 fok lesz. Vasárnap 12-23 hajnalban, 32-37 napközben meg fogunk sülni. Hétfőn 13-23 hajnalban, 30-36 napközben, kedden 14-23 hajnalban, 30-36 napközben, szerdán 14-23 hajnalban, 31-37 napközben, még jövő csütörtökön 15-23 hajnalban, napközben 30-37 fok között értéket mérhetünk. Ezek a legfrissebb időjárás információk, hát mindenki, aki teheti, hűvös lakásban vagy vízparton, pihenjen, és lehetőleg hajnalban vagy kora reggel menjen ki a levegőre, mert akkor nagyon jó lesz, ezt tudom ajánlani. A kutyukat is akkor kell sétáltatni, hogy mondjuk reggel 5 és reggel 8 között, már 8-tól kezd felmelegedni, tehát ilyen hajnalban kell sétáltatni, hogy mondjuk reggel 5 és reggel 8 között.

0: De inkább, mint a 37.
1: Az igaz, viszont
2: igen, a este az a baj. Azért erősödik az éjszaka.
1: Tudod, mi a baj? Este nem viszem a kutyát sétálni, mert beton rengetegben a betonát melegszik, és adja ki a hőt magából. És annak igen, kell reggelig, hogy úgy kiadja. Tehát olyan reggelre lesz az a hőmérséklet, amikor, vagy hajnalba, amikor el lehet menni sétálni. Ezért javasoltam. De mondjuk olyan, aki ilyen város szélen, vagy faluban ilyen erdősebb területen él, ahol több az árnyék, ők mondjuk este is ki tudják vinni sétálni a kedvenceiket. No, én amondó vagyok, hogy épp nagyon picit ismét zenélünk, aztán belecsapunk itt a gyakori kérdésekbe. Jó szórakozást az elkövetkezendő időkre, és ne kapcsoljatok sehova, maradjatok velünk.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és akkor belecsapunk a mai kérdések sorába. Azt kérdezi elsőként valaki, hogy mélygarázsok szellőzése, tűzvédelme hogyan van megoldva. Igazából erre csak annyit tudok válaszolni, konkrétan hivatalos választ nem tudunk adni, viszont mélygarázs van pont a párom lakása alatt is, és ott úgy van, hogy vannak ilyen szellőző ablakok a talajba építve, ilyen rácsos, tehát felül olyan, mint ilyen rácson tudsz átmenni. Ilyen szellőző rácsok igazából, ami biztosítja a levegő sztetését az adott mélygarázsnak. Több ilyen szellőző rács van. Egyről biztosan tudok, de azt hiszem, hogy kettő van legalább, és kettőnek kell lenni. Nem tudom, hogy kötelezően mi van előírva. És ezen felül meg hát ugyanúgy vannak tűzvédelmi berendezések minden mélygarázsban, tehát hogy ugyanúgy, mint egy bármilyen másik épületben alapvető tűzvédelem az adott.
1: Igen, hát valahogy meg kell.
0: De amúgy konkrét hivatalos választ erre nem tudok adni, csak ennyit, hogy én azt tapasztalom, vannak ilyen szellőzőre elcsuk, és akkor az ott szellőzteti a mélygarázst. Következő kérdés, az úgy hangzik, hogy mennyire általános, hogy egy kapcsolatban 2 évig nincs szex. Általánosnak egyáltalán nem mondom. Tehát én bevallom nekem, ha 2 hétig nincs is rossz, de nem az, hogy 2 évig, valahogy nem tudom, még 1 évig se, vagy 1/2 évig se elképzelni párkapcsolatban élek. Nyilván egyedül vagy, az más, de még akkor is megoldott. De párkapcsolatban, hogy nincs szex, nem, normálisnak nem mondanánk.
2: Hát nem igazán normális, mert alapjában véve azért 2 ember együtt van, azért 1 fél év, 1 év után csak valami kialakul. Ha nem alakul ki ott, akkor már baj van, tehát van azért az antiszexualitás is, vagy bármilyen betegség, vagy hormon, fönt, lent, tehát vannak ilyenek, ami miatt nem lehet, de egy alapkapcsolatnál 2 évig nincs szex, az nem normális.
0: Nem, de hát az, aki aszexuális, az nem úgy lesz aszexuális, hogy mit tudom én, szexel 30 éves koráig, és akkor azt mondja, hogy ő többet nem, hanem alapvetően kialakul benne
1: az már fiatal
0: korba, tehát ő már alapvetően aszexuális. Tehát aszexualitás, az antiszexualitásról nem beszélhetünk az esetben, hogyha mondjuk valaki együtt él mondjuk 10 éve valakivel, és mondjuk a 6 és 8 év között nem szexelnek.
2: Jó, hát figyelj, ez vagy kialakul az elején, és tudják, hogy figyelj, te én annyira nem, vagy én annyira igen, tehát nagyobb a libidó, vagy
0: csak
2: kisebb,
0: azt nem tudom.
2: De az alap az nem normális, hogy 2 év együttélésnél vagy, tehát nincs, az nem normális. Tehát vannak kívül esetek, de akkor az a 2 pár egymásra talál, vagy csak olyat keres, hogy te figyelj, én antiszexuális vagyok, antiszexuális párt keresek, vagy aszexuális.
1: Igen,
2: vannak ilyen csoportok, ahol lehet ilyen párokat keresni, akik tartalmilag, emberileg nagyon jól meg tudnak venni, és életük végig együtt tudnak élni, csak nincs szex.
0: Tehát. Nekem az is hihetetlen, Karina mesélt itt adásunk kívül, mit is meséltél?
2: Hogy találkoztunk egy hölgyel, aki most 60 körül van, és a férjével együtt élnek szerintem vagy 40 éve, és a fiú körülbelül 30 éves körül van, és amíg a gyerek nem jött világra, addig volt szex egyszer-kétszer, ami után megszületett a gyerek, úgy elmaradtak ezek a dolgok, és ez mai napig is így van. Tehát ők boldogságban, szeretetben élnek, de egy ilyen baráti viszony van köztük közel, mit tudom én,
0: az 30
2: éve,
0: és
2: több boldogok, tehát neked ez kielégíti, valószínűleg, hogy lehet, hogy más van a háttérben, de hogy így nem találták meg ezt a közös hangsúlyt. Megszületett.
0: Azért kíváncsi lennék, a férfi mikor megy félre.
2: De nem, egyikük sem megy félre, legalábbis nem tudnak egymásról, hogy félre mennének.
0: Aztán ja, hát az lehet, egy dolog, hogy nem tudnak.
2: Lehet, hogy sútiban, de hogy otthon nincs.
0: Azt gondolom, de hogy igények vannak mindenkinek, tehát hogy x ideig belefér a például betegség, vagy nyilván nem egyforma libidód a pároddal, és vannak időszakok, hormonváltozások, amikor, mint tudom én, hetekig max azt gondolom, például mondjuk egy gyerek születése, gyerekvállalásnál hónapokig nincs szex, úgy az utolsó három hónapban.
2: Jó, hát
0: teljesen hónapba, más, mert... Tudod, felveszik a farkaspuszt.
2: Igen.
0: Viszont alapesetben meg azt gondolom, hogy vannak igények egyrészt, kett, másik meg az, hogy, hogy én mindig azt gondolom, hogy azért, mert mondjuk éppen, hogy mondjam, közös szexualitás, már mint hogy vaginális szexualitás nincs, ezt nem tudom szebb szóval mondani, azért az ember a kezét, egyéb dolgokat mondod, ha szereti a párját. Most azt gondolom, hogy azért még a férfinek vannak igényei. Én legalábbis így
2: lehet, hogy a nőnek is vannak, de van akinek kevesebb igénye, van akinek több.
0: Az más, az persze. Tehát a kérdésre az a válaszunk, hogy nem normális, illetve nem általános. Nem általános az, hogy két évig nincs szex, ott valami más van a háttérben már azért. Az biztos, hogy valamilyen lelki, vagy egyéb, vagy akár sérülés, vagy nem tudom, ami ezt kialakíthatja. Azt kérdezi valaki, dohányboltot szeretnék üzemeltetni. Milyen haszonra számítatok? Nem tudom, hogy megéri-e dohányboltot üzemeltetni, amikor pont most akarják felszámolni a dohányboltokat, vagy legalábbis hallottam ilyen jellegű kezdeményezést a kormány oldaláról, nem akarok politizálni, de amúgy erre a kérdésére...
1: Hát jó, de akkor diszkriminálják a dohányosokat, honnan vesz majd?
2: Hát ugyanúgy, mint régen, tehát ugyanúgy, nem lenne
0: nincs szó diszkriminációról,
2: Sanyi. Tehát régen trafik volt, régen hát közért volt, régen aluljáróba kis város volt, most mind megszüntették, van a dohánybolt, ami olyasmi, mint a trafik, mert nagyjából eszel, iszol, dohányzol,
1: igen, tehát, hogy minden más kapac, is van.
2: Amúgy, a papírzsepin kívül szerintem, vagy papírzsepit nem lehet kapni, de azon kívül minden
1: én
2: más.
1: Én már most még kártyás telefont is töltöttem.
2: Anna látott, tehát szóval Totó, Lotto, Bingo, Kenót, de alapból jól lehet keresni, de kell ismerettségnek az ismerettsége, hogy az ember dohányboltot nyithasson, de ha átkonvertálják őket mondjuk trafikká, a cigin sok haszon van, nagyon sok adó van rajta. Meg amellett mást is árulhatsz, rágó, öngyújtó, tényleg szeszesít a kóla, nasi, üdítő, úgyhogy meg, biztos megéri.
0: Nagyon jó kérdést kaptunk. Igen. Itt Magyarországon romlottak a legjobban az élelmiszerek minőségei Európában? Ez egy nehéz kérdés, mert külföldön nem tudom, milyen minőség. Azt tudom, hát tudom, hogy az a tapasztalat, amit külföldről behoznak, az mind jobb minőségű, mint amit Magyarországon megveszed. Tisztelet a kivételnek, de az kevés. Tehát, hogy például az a Nutella, az a Milka csoki, amit Németországból hazahozol, az másabb valahogy, mint amit Magyarországon megveszel, finomabb.
1: Hát igen, máshova gyártanak.
2: Máshova gyártanak. Tehát van egy gyártósor, ahova külföldi gyártás, meg van egy gyártósor, ami hazai gyártás. És külföldön nem higítják annyira ezeket a termékeket, sokkal jobb minőségűek, mert úgy vannak, hogy ott a rossz minőséget te el nem adod, akkor bezár az összes bolt, mondjuk Ausztriában, Németországban. De ugyanúgy Salzburgba, Svájcba, de még Szlovákiába is, Görögországba. Tehát Görögországban olyan fantát ittam, aminek narancs íze volt. Nem vízize, nem fanta valami íze, hanem narancs ízű fantát ittam 15 évvel ezelőtt is. Tehát van minőségi.
0: Amúgy azt akartam csak mondani apropó, hogy ha már itt tartunk, hogy pont olvastam a múltkor évekkel ezelőtt volt már, hogy a Magyarországon már csak hol hirtelen akartam mondani, Somogy megye székén, mi csak Kaposváron termelünk cukrot. Tehát egyetlen cukorgyárunk van, az Kaposvár. Azt az első osztályi cukrot kiviszik Ausztriába, Németországba, és helyette behozzák a harmad-negyed osztályi cukrokat Magyarországon.
2: Amik nem oldódnak föl, nincs cukoríze, többet kell beleraknod, és tehát ugyanilyen a só, ugyanilyen a paprika, tehát rá van írva, hogy Made in Kína. Tehát azért na, tehát a hagymánk volt, paprikánk volt, cukrunk volt, almánk volt, most nincs. Olyan hagymákat veszünk, hogy szörnyű, tehát borzalom, és ez a génkezelés is, hát igen.
0: No. Azt kérdezi valaki, hogy kit idegesít még baromira a mindent is szófordulat. Hát engem nem. Egyébként, ha már szófordulat, van olyan szófordulat, amit titeket idegesít? Kíváncsi vagyok.
2: Hát a mindent is, az nagyon...
1: Nem tudom, nekem ez a...
2: Összefoglaló, ne, az nekem
1: se tetszik. Mostanában ez divat lett, igen, ez igen. Ilyen dizájnos, valahonnan a... ékei világból, vagy így eldében, nem tudom, valahonnan, de az, hogy mindent is, és nem tudom, ez valahonnan így.
0: Na, de a kérdésem az, hogy nektek van-e olyan szófordulat, ami idegesít?
1: Nem tudom, én mondjuk értem azt, amikor így kérdeznek, de valamiért engem zavar ez a hol mindenhol kérdés.
2: Meg a mizu.
0: Engem az nem, hát tudjátok, mi zavart?
1: Nem, de
0: az,
1: amikor azt mondják, is ezt, hogy hol mindenhol.
0: Azt mondják, mondjuk én is szoktam hülyeségből a párom után szabadon mondani, hogy szexi a járda, magyarul nagyon szép sima. De amikor mindenre azt mondják, hogy szexi, szexi ez az autó. Szexi, nekem a párom szexi, de nem az autó.
1: Igen, most ennek tehát, más hogy, értelme is lett, igen, tehát
0: én ezt ettől forradok már. Mi az szexi? Hát szexi a... egy csaj, szexi, mit tudom, de nem egy tárgy szexi.
1: Eleve abból keletkezett a szó, hogy...
0: Értem, de nem így se passzol, hát most az nem mármint szexi.
1: Hogy, mármint, hogy tényleg csak ez csajokra, vagy csajok mondhatják pasira, vagy bármi, de hogy ez így átterjedt mindenre is, ugye?
2: Igen, már ez, igen, tehát olyan szóval szavakat is használnak, amik menőnek tűnik, és mindenre használják.
0: Na, már az, hogy menő ez az autó, nem zavar annyira, de az, hogy szexi ez hát a szó.
1: Ha azt mondom, hogy menő, az azért jobban lehet mindenre másra is használni.
2: Ez menő. Vannak fura slang szavak, igen, amiket én se értek néha, hogy mit akarsz mondani? Tehát,
1: igen.
0: Na, ennyit a szavakról. Nappali fáradtság, erőtlenség, álmosság, mitől lett sok mindentől, úgyhogy menjünk tovább, ez a kérdés nem tök
1: hát időváltozás, bármi rengeteg okra.
0: Sportolással láthatóvá lehet?
2: Nem fogjuk megtudni a kérdés másik felét, hogy lesz látható, de mi látjuk.
0: Szóval.
2: Hát mi mindent látjuk.
0: A kérdés a következő, elnézést kérek mindenkitől. Sportolással...
1: Három percet van, hogy ezt a kérdést
2: mert
0: a kérdést felteszem. Sportolással láthatóvá lehet tenni a lélek rezdüléseit?
1: Ajaj. Hát ugye a sportolást azt inkább a fizikális erősítésünkre használjuk, hogy ilyen nagyon fontos és hivatalos legyek. Most hát a lélek rezdülései...
2: Várjál, a lélek rezdülését
0: nem lehet láthatóvá
2: jógával lehet, de a jóga nem sport. Vannak jogával, ilyen igen. Hangterápiák, ilyen hangvilla, meg hang...
1: Hangtál,
2: na azzal lehet a lelki és mindenféle ilyen rezgést felerősíteni, de az nem sport, tehát a kettőt szedjük külön.
0: Hát egyrészt másrészt sportolással nem lehet, de egyébként semmivel nem lehet hivatalosan láthatóvá tenni. Amit te mondasz is, az sem látható, csak inkább érezhető. Tehát, hogy látható.
2: De lehet, hogy olyan transzba lesz.
0: Úgy látható, hogy itt ez a póló, vagy asztal, vagy billentyűzet, úgy nem látod a lélek rezdüléseit, tehát ez hülyeség.
2: De hát lehet, hogy kivetül. Na hát,
0: úristen, Karina. Jó, megyünk egy nagyon pici zene, jönnek a hírek, aztán a következő órában újabb kérdésekkel folytatjuk, engem elvesztettetek, na, értitek, szóval... Engem.
2: Jóka.
0: Én elvesztem, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Beseda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Olvasható az intézmény MTI-hez csütörtökön eljutatott közleményében. Azt írták, a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyerek és kamasz számára fokozott lelki megterhelés is. A kék vonal gyermekkrízis alapítvány tapasztalatai szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettségek teljesítését. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék, góc, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzá egy lépés rádió, és megyünk is tovább, még hozzá. Azt kérdezi, hát erre ezt megyünk is tovább, mert Szeged Nemestakás utcát nem ismerjük, hogy milyen környék. Volt-e már olyan rendes, felgyújtanád magad annyira rossz minden? Hát nem. Nem. Szerintem látogass meg egy pszichológust, és fognak tudni segíteni, hogyha ennyire ki vagy az életettől. Vagy keres valami pozitív kapaszkodót, ezt tudom tanácsolni. Hol találok olyan lányt, aki barátkozna egy meleg fiúval? Hát most igazából biztos vannak olyan lányok is, meg fiúk
1: hát,
0: is.
1: Hát figyelj, keresd biztos, hogy találsz, mert vannak olyan ismerőseim nekem is, akik meleg fiúk vagy lezikus lányok, és attól még barátkozom velük, tehát nem egyszerű, de szerintem semmivel nem másabb emberek, mint a többi ember, most az, hogy más az identitása, sok helyen lehet ismerkedni, olyan helyen kell, ahol elfogadóbb a társadalom, vagy elfogadóbb a világ, de hogy ez hol, nekem is van nagyon sok ismerősöm, és nagyon elszeretem őket, így is, úgy is, mindenkit is.
0: Segítsetek! Azt kérdezi valaki, hogy Spanyolországba autóval is el lehet jutni Magyarországra? Én úgy tudom, hogy nem.
1: Hát...
0: Én úgy tudom, hogy autóval nem lehet megközelíteni, mert valahogy úgy fekszik a spanyol partok az Európa földrészen.
1: De van komp, szerintem, mert a...
2: Mert
1: a Clean Barbie, ő volt Spanyolországban, akivel beszélgettünk is, és ők is
2: most
1: autóval.
2: Ott is él,
1: és ők is autóval mentek. Nem repültek szerintem.
0: Szerintem meg repülővel.
2: Kompon lehet menni.
1: De tehát, van komp, szerintem biztos, hogy van, tehát sok helyen van átjárás. Tehát
0: nem
1: szerintem
0: tudom.
1: El lehet jutni autóval, csak komp.
0: Hát de van baromi de hosszú.
1: Tehát, hogy hát hosszú, hát azt te egy Görögországba is el lehet jutni autóval. Igen, tehát Görögországba is el lehet jutni autóval. Belgiumba
2: is eljutottunk egy nap alatt.
1: Így van, Bulgáriánál van egy komp, ami átvisz, tehát biztos, hogy vannak ilyen Kréta szigetén is például van egy ilyen hatalmas nagy komphajó, ami autókat is szállít, meg utasokat is szállít, tehát szerintem el lehet jutni.
0: Jó. Szerintetek melyik szubkultúrától lehet a legtöbb dolgot tanulni? Nem tudom. Ez a kérdés, nem tudok válaszolni.
1: Mindenkinek más, úgyhogy ebben nem tudunk segíteni.
0: Ez szerintem nagyon más. No, egy diák kérdezi. Tesi órán volt, hogy büntetést kaptatok? Ha igen, pontosan milyen büntetést?
1: Én sajnos nem...
2: Semmit, amit meg tudtam csinálni. Megcsináltam, amit nem, azt nem láttam.
1: Igen, te nem kaptam. Én meg nem voltam tesi órán. Én nem tesiztem.
2: Hát én egy ideig.
1: Nem tesiztem.
2: Gyógytornászra jártam, de akkor meg még nem volt meg, mire meglett a tornacuccom, mert ugye fel voltam entve, aztán meg gyógytornát, utána meg csináljam, amit tudok, de hát a svéd szekrényt azt nem próbáltam meg elugrani rá, vagy átugrani, vagy egyet.
1: Én is jártam gyógytornára, Sanyi, mert gerincfeldülésem volt, de büntetés mi nem kaptunk, de akik rendes tornaórára jártak, fiúk is sokat bohózkodtak, hülyéskedtek, lögdösték a lányukat, piszkálódtak, azok
2: jó,
1: kicsit
2: hát
1: tökörrel többet
2: lehet.
1: Futottak, meg néha kicsi szíven fekvő támasz nyomjál le 15-öt, tehát azért voltak ilyenek, de szerintem ez valahol normális, tehát ha nem tudsz viselkedni, akkor tanuld meg, hogy tudsz viselkedni.
0: Igen. Lányok, nők, van, aki fantáziál tabu szexről? Most mi az, hogy tabu szex? Olyan szex, ami nem jöhet létre. Értem, de most azért szerintem minden nő, sőt, szerintem minden férfinek van olyan időszak, ha más nem az életében, amikor fantáziál olyan szexről, ami tabu. Mit értem?
1: De várjál, Robi, nekem is ez a tabu szó. Tehát én elég nyitott vagyok mindenre is. Amit én szerettem volna, volt lehetőségem, mindent kipróbáltam, ami az én igényeimnek megfelel, de Mi az, hogy tabu?
0: Mondok egy példát, házi nyúlra nem lősz.
1: Hát ami, hát... Az tabu, na az sose próbál, házi nyúlra soha nem lövök.
0: De soha nem is fantáziáltál.
1: Nem, tehát házi nyúlra nem lövünk, mondjuk hát, tabu várjál, például ez a nagyon folytogató szex, ami halál.
0: De például az is lehet tabu.
1: Tehát az mondjuk tabu lehet, mert életveszélyes.
0: Vagy például tabu szex az is, amikor van egy barátod, akinek mondjuk a párja is szimpatikus, de nem hajthatsz rá, de az nem házi nyúl, de mégis azt mondod, hogy házi nyúlra nem lősz.
1: Mm-hmm.
0: De
1: jó, valójában jó, nem házi nyúl,
0: csak szimpatizálsz vele, de foglalt, és nem akarod megbántani a barátot.
1: Nem, hát a
2: Igen.
1: De ha ez a tabu, akkor ezt nem hágjuk át, mert ez...
2: Biztos ezt nyilván ezt érti alatt.
1: Hát jó, tabu szex az jó. Ha ez a tabu szex, akkor az tabu.
0: Amúgy ti fantáziáltatok ki erről, hogy valami olyanról, ami tabu?
1: Én nem, mert mindent, amit gondoltam, elértem, megtapasztaltam.
0: Nagyon régen, amikor nagyon fiatal voltam, biztos előfordul. Csanyinak is biztos előfordul.
2: Persze, meg hát mit tudom én, most sokaknak van, mit tudom én, van egy kedvenc, nem tudom,
1: énekes sportoló, igen, ilyenre mondod.
2: Énekes sportoló, bárki, és akkor azt
0: mondom, megdöntenéd, mint megdöntenéd,
1: ja, hajnal hát tímát
2: színe. Hajnal tímea.
0: Na jó, menjünk
2: az
0: tovább.
2: Nagyon nagy, azt szerettem azt a filmet. Igen.
1: Na jó.
0: Jó. Melyik a legszebb kutyaszemszín? Hát nem tudom, szerintem a legtöbb kutyának barna a szeme, csak max mondjuk például a párom kutyának, Alexnek, ő a mély barna szeme, olyan gyönyörű, szép olyan kis macsós szeme van, mindenki azt mondja, hogy nagyon gyönyörű. Az én kutyámnak meg olyan kis világos barna, de őnek is azt mondják, hogy olyan kis szép, világosabb, de szép szeme van. Tehát, hogy relatív, hogy milyen szép szem. Például a macikának, őnek ilyen smaragd, kékes, zöldes, de inkább ilyen smaragd zöld szeme volt, ami ritka volt, mert fekete kutya volt, és nyilván fekete kutyának nem biztos, hogy barna szeme, mivel a legtöbb kutyának barna szeme van, azt tudtátok? Én is meglepődtem. Nem. De a legtöbb kutyának állítólag barna szeme van. És legalábbis így nézésre barna szemek. Viszont Maci, ő ilyen érdekes, nagyon szép szeme volt. Édesapám mondta annak idején, olyan szép, ilyen zöldes szeme volt Macinak.
1: Nagyon hát a házkiknak van különböző szemük, azt hiszem, mert ott van különbség a
0: egészségedre. Házkiknak. Azt mondtad, amúgy... házki.
2: Istenem.
0: Jó, akkor menjünk tovább. Azt kérdezi valaki, mi ez? Ezek a 80 ezer forintos Obi-ban kapható robothűnyírók mennyire jók? Nem tudom.
1: Nem nincs robothűnyírók. Nem használunk.
2: Ezen nincs, nem, de...
0: Akkor...
2: Tehát biztos jók, mert az elég jó áruház.
1: Hát... attól függ, hogy mit veszel.
2: Ami amúgy az nem ilyen láncolat, mert az csak Pesten használ.
1: Igen.
0: Ezt már nézegettem egyenlően, most ennyi kérdést készítettem ide, menjünk zenéjünk picit, aztán pedig folytatjuk hamarosan, tartsatok velünk továbbra is.
3: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

0: Egy lépéssel közelebb hozott lépés rádió, és akkor folytatjuk újabb kérdésekkel. Na, nektek is van kérdésetek, vagy zenei kívánságotok, akkor írjatok nekünk a kívánságdobozba. Az a kérdés, hogy mindjárt mondom, valamelyik őtök ismétel évet, vagy ismételt már?
1: Természetesen én nem voltam.
2: Karina, igen.
0: Én nem.
1: Na, szakmunkás képzőben, szakmai számításból az elsőbe úgy meg húztak, mint a sík.
0: Miből húztak meg?
1: Szakmai számítás.
0: A szakmai számítás?
1: Szakmai, já.
0: És milyen szakmunkásban jártál? Mi lettél te?
1: Én ruházati eladó lettem.
0: Aha.
1: Tisztelettel jelentem, de ez a része nem ment. De másodikban jobb volt, már hármas lettem belőle. De elsőben a tanárnő az nagyon szenyázott, és minden órán felszólított. Tudja? Hát mondom, nem. Egy kis korrepetálás, tanulja meg, egyes. És ezt csinált egy héten keresztül, és utána mondtam, hogy tanárnő tudja, mit írja be az egyes. Kész, nem tudok valamit csinálni.
0: Értem.
1: Így szivattak rendesen, de újból neki futott.
0: Akkor is látták, hogy céltábla vagy.
1: Pontosan. De hát semmi baj nem volt ebből, hát 4 év alatt is ki lehet járni egy szakmunkásképzőt, tehát semmi probléma.
0: Miért kezelik a társadalomban majdnem minden korban az öngyilkosságot egy milyen elítélendő dolognak? Erre előbb én gyorsan válaszolok, aztán többiek is megteszik. Én azt gondolom, hogy az öngyilkosság az egy megfutamodás, egy gyávaság. Hogyha az ember öngyilkos lesz, akkor az nem erős. Nyilván fizikailag erő kell ahhoz, hogy öngyilkos legyél, de nem erős vagy, hanem gyenge, mert nem vagy képes szembenézni a döntéseid, vagy az életed nehézségeivel, és nem vagy te Isten, hogy önmagadtól vedd el az életet. Előbb-utóbb egyébként mindenki, most ez csúnyán hangzik, de megszületünk, meg is halunk valamikor, inkább később, mint hamarabb, de vagy inkább utóbb, mint előbb, de az más kérdés, viszont azt nem tudjuk, hogy kinek mennyi van megírva, ezért nem gondolom, hogy jogában nem bárkinek is a saját életét, vagy akár más életét elvenni. Nincs jogában, és hisz nem azért születtél, hogy elvedd az életedet. Édesanyád nem azért szült meg annak idején, hogy te öngyilkos legyél, hanem azért, hogy vidd valamire. Nyilvánvaló, az más kérdés, hogy sikerül vagy nem sikerül, de ettől függetlenül a döntéseink elől nem szabad elfutni.
1: Én egyszer, kétszer elgondolkoztam ezen az öngyilkosság szinonimáján, hogy én is úgy gondoltam, mint ahogy a Robi, hogy a gyenge emberek lesznek öngyilkosok, mert nem tudnak szembenézni az önmagukkal, de aztán valaki felvilágosított róla, hogy lehet, hogy rossz szemszögből közelítem ezt, mert ahhoz nagyon-nagyon erősnek kellett, hogy meg tud tenni. És ebből úgy belegondoltam, és valahol igaz, tehát, hogy tehát annyira elkeseredetnek kell lenned, hogy állj valahol, és úgy dönts, hogy én mostantól elveszem az életem bármilyen módon is.
0: Igen, tehát csak azt mondom, hogy az nem azért nem erőség, mert ezt mondtam az előbb mondatom, hogy fizikailag nyilván erő kell.
1: De nem
0: hozzá.
1: A fizikai, a döntés, hogy eldöntsd, hogy leugod.
0: Persze, az is egy erő, de az gyávasság.
1: De gyávasság.
0: Most mondok
1: igen,
0: egy példát,
1: igen,
0: egy teljesen ellen
1: ebben
0: példát.
1: Én is egyetértek.
0: Megtámadnak az utcán. A gyávasság.
1: De gyávasság.
0: Most mondok
1: igen,
0: egy példát,
1: igen,
0: egy teljesen ellen

0: hanem itt rogod a hát, földön.
1: Igen, azt nem tudjuk, hogy mi történt.
0: De ezt nem tudjuk, persze, csak hogy ezt is szokták mondani. Tehát én nem...
2: Egyik
1: oldalról igen, valóban, ha megküzdesz az elemekkel és a nehézségekkel, akkor számít az inkább erősnek, de viszont azt is szokták mondani, igen, hogy tényleg nagy erő kell ahhoz is, hogy hát maga az, hogy elhatároz, mert ugye az emberek könnyen mondják, hogy hú, ezt nem bírom, feladom, de aztán amikor ott tart, akkor mégiscsak megerősebb lesz az élet ösztön. Általában.
0: A legtöbb ember félti a tyúkszoros életét, ahogy szokták mondani.
1: Igen. Amikor ma oda kerül, hogy most mit csináljon, tehát én ismertem olyan embert, aki azelőtt az utcánkban lakott, már a szülei is meghaltak, de ez a srác valahogy kisiklott már gyerekként is. Hát ugye szülők alkoholizáltak, egyebek, akkor ő meg ugye aztán mit tudom én, voltak bolti lopásai, gyerekkorában meg voltak stikliei, de valahogy felnőtt korban is túl volt egy válláson, de valahogy nem tudta hová tenni az életét, nem tudta normálisan kordába tartani, ivott ő is, mint a szülei, akkor a végén ugye mégiscsak kötötte magát konkrétan, és a saját lánya találta meg, hát ne tudjátok meg mekkora sok az azért.
2: Hát
1: és
2: igen.
1: Az a kislány pedig nagyon ragaszkodott az apjához annak ellenére is, hogy ahogy élt. Ugye, hát,
2: de volt eleje, látod, mégis meg annyira kilátástalan volt, hogy
1: igen, és megtette, mert nagyon, igen, nagyon kilátástalannak érezte az életét, pedig hát próbálta valamennyire, hogy tudta segíteni, vagy de hát nem is nagyon hagyta magát. Nyilván a bátyja, ketten két srác volt, és a bátyjának azért egy kicsit jobban összejött az élet, vagy legalábbis próbált mindig.
2: Látod, és mégsem tudott szegény kilával. Tehát az embert így kívülről sajnálod, mert hát azért...
1: De ő meg, igen, tehát egyszerűen olyan helyzetbe került, hogy és a végén mégiscsak úgymond vette a bátorságot, mert
0: egy valamit ne jelentsen ki senki. Én nekem a nagypapám mesélte, hogy annak idején nagyon régen, amikor ő fiatal volt, egy fickó felakasztotta magát. És a szomszédja mondta, hogy hogy lehet ilyen hülye, hogy felakasztotta magát, én sose fogom magam felakasztani. Mit ad Isten, 3 hét múlva az is felakasztotta magát. És akkor erre hallottam ezt a, hát nem mondás, de hallottam ezt, hogy nem tudhatod azt, hogy mikor kerülsz olyan élethelyzetbe, amikor annyira egyengülsz, vagy más szemszögből annyira vagy erős, hogy úgy döntesz, hogy elveszed az életeted magadtól. Ugyanakkor én azt gondolom továbbra is, hogy ez inkább gyávaság, mint erősség.
2: Az gyávaság, az a része, hogy megküzd, de az az erősség, hogy elhatároz. Hát nekem is volt az ismerési körömben egy úr meg egy csölgy, akiknek volt két gyerekük, ők össze is házasodtak, és a fiúnak az apukája is, a dédapukája, az ők, és a nagypapája is mind sajnos öngyilkosok lettek, és sajnos a férj is öngyilkos lett. Tehát ez egy ilyen családi, genetikai vérvonal volt, hogy mesélt a feleség, hogy mindenki. És sajnos az apuka is. És ott hagyott két, mit tudom, nyolc-tíz éves gyereket, de semmi gondjuk, nem volt betegség, nem volt olyan probléma, szépen éltek, és mégis.
0: Igen. Én amondó vagyok, hogy váltsunk témát, mert eléggé szomorú témára veszünk. Csak azért, hogy a hallgatókat ne lankasszuk le, meg ne menjünk ebbe tovább. Arthur vagy Adrián, melyik tetszik jobban nektek? Nekem az Adrián. Ha már kettő közül kell választani.
2: Nekem is az Adrián. Sokkal szabb az Adrián. Adrián. Az Arthur az olyan mesehős név.
1: Arthur volt király is.
2: Olyan is
1: király.
2: Volt.
1: Meg van az Arthur című vígjáték, az nagyon jó.
2: Na látod, mondtam én, jobb a másik név.
1: Meg ott van az Arthur király is, de amúgy az Adrián az nem egy rossz név.
0: Nem.
1: Lányban az Adrián, vagy női névben az Adrián.
2: Igen, de fiú névben az Adrián.
1: Adriánus, az is nem is tudom, valami császár vagy volt valami.
2: Császár volt.
0: Azért Adriánus nem keresztelhetsz Magyarországon, tudomásom szerint csak Adriánt, úgyhogy maradjunk.
1: Elvileg nem.
0: Következő kérdés, 30 éves emberek hol ismerkednek? Hát például az interneten, például társkeresőkben, például csoportokban, például személyesen a munkahelyükön. Szerintem elmondtam mindent, vagy még esetleg.
2: Csapatépítő, diszkó, közlekedés közben, sok helyen.

0: 30 éves, már nem annyira megy diszkóba.
1: Ó, dehogy nem. Retro diszkó?
0: Ja, az retro diszkó, az más. Következő kérdés, ha a rendőr leállít, én pedig index nélkül állok meg, azért megbüntet?
1: Ja, igen. Azt hiszem, igen. Mivel, hogy közúti közlekedésnél használod kell az indexet, kötelező, és ha nem indexelsz, megbüntet. Ha sávot választasz, és nem indexelsz, és látja, azért is megbüntet. Igen, irányjelzés használata kötelező.
0: Lányok, van, hogy tetszik nektek egy transzlány? Ha igen, akkor inkább nőies legyen?
1: Nem. Tehát lányokként fiúk tetszenek, vagy lányokként lányok tetszenek, de én szerintem a transzi lány nem, tehát nem tudom, szóval ez egy kicsit fura kötődés.
2: Igen, mert a transzit azt mindig keverik azzal, tehát ugye a transzi az nem leszbikus, vagy nem.
0: Viszont bocsánat, egy picit zenélünk, ne haragudjatok, hogy beleszólok, és jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni, ne felejtsétek szavatokat.

0: egy lépés közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább. A következő kérdés, illik wellness hétvégét elfogadnom a születésnapomra a barátnőmtől? Miért ne illene? Szerintem tök jó.
1: Hogy ne, ha szeretsz wellnessezni, minden további nélkül.
0: Érezzétek jól magatokat. Mennyire fáj a foggyökér húzás? Hát szerintem érzéstelenítik, és akkor nem érzel semmit, vagy nem gondolom, hogy az fáj.
1: Foggyökér húzás? Igen. Várjál most.
0: Nem, ha fogadnak a gyökerét, amikor magyarul gyökérkezelés van.
1: Ja, hogy amire
0: tehát, hogy megfogják, hát és az... kihúzzák, meg kikezelik. Tehát
1: jáj, nem szeretni. Én tiltakozom.
0: Jó, oké. Az is halottnak számít, akinek már elporlott a teste, és nincs meg. Hát miért? Minek számítana? Mindenki a szívünkbe örökké él. Az, hogy fizikailag nincs tettem, az egy másik dolog. Hát most nem értem a kérdést. Komolyan.
1: Jó, mi se.
0: Normális, hogy ezer... Jó, ez a kérdés nem releváns. Menjünk
1: be. De normális.
2: Ugorjuk.
1: Ugorjuk, de normális. Hopp, hopp, ugri, hopp.
2: Hogy ne fel.
1: Nyuszi, hopp. Nyuszi, hopp, már is egyet elkapott.
0: Ezt nem értem. Otthon használatos gyógyiszapot hogyan kell felmelegíteni? Mi az, hogy gyógyiszap?
1: Hát vannak van ilyen iszapos kezelés, ahol gyógyipaszok. Jó. Ipaszok.
2: Iszapok?
1: Gyógyiszapok vannak, amiben különböző olyan dolgok vannak, amik gyógyító hatással vannak a testedre. Iszapkezelés, wellness. De hogy az, hogy
2: nézd meg a tenkes kapitányát, emlékszel rá? Amikor
1: nem.
2: Jó, hát az nem biztos, hogy gyógyiszap volt, de...
0: Az de más.
2: Hűtették alapban.
1: Hát nem tudom, gázon, nem tudom, villanyon, fogam.
0: Na, mindegy, erre nem tudjuk a konkrét választ. Viszont egy nagyon érdekes kérdés. Bele lehet szeretni ugyanabba az emberbe kétszer?
2: Hát éppen lehet,
1: igen.
2: Nézzék.
1: Lehet, végül is igen.
2: Liz Taylor és Richard Burton házasságát, vagy nem.
0: Attól
2: tudom,
0: függ, hogy most a hogy szeretsz bele, egyébként nagyon érdekes, mert
1: lehet többféleképpen is beleszeretni valakibe, igen. Vagy nagyon beleszeretek, vagy nem szeretek.
0: Nem ezt akarom mondani. Arra akarok lyukadni, hogy például a mi példánk, annak idén én szerelemmel szerettem bele a jelenlegi páromba, aztán fél év után szakított velem, de az ilyen rózsaszín ködös szerelem volt, és 20 év után újra egymásra találtunk, viszont ez már nem rózsaszín ködös szerelem, hanem egy igazán mély és egyben magas szintű szeretet alapú kapcsolat, és ilyen szempontból bele lehet szeretni ugyanabba az ember, vagy meg lehet találni azt az embert, akit szeretsz. Tehát inkább ezt én úgy tudom megfogalmazni, az ember változik, és mi azt szoktuk egymásnak mondani, hogy jól állnak egymásnak az évek.
1: Igen, ebben egyetlen.
0: Rengeteget fejlődsz egy 10 éves korodtól egy 30x éves korodig, és hatalmas fejlődés, megtalálod önmagadat, 10 évesen még nem tudod, még keresed önmagadat, felnőttem meg megtalálod azt, hogy ki vagy, mi vagy, és
1: jobban tudsz kapcsolódni.
0: Sokkal jobban tudsz kapcsolódni, meg rá, tehát már képes vagy sok mindenre, amire mondjuk fiatalon nem, és ilyen formán bele lehet szeretni kétszer, sőt, én azt gondolom, hogy egy jó működő kapcsolatban folyamatosan szeretjük egymást, viszont minden kapcsolat attól lesz tartós, hogy minden nap a másikat választjuk. Tehát nem egymást, hanem, mármint nem egy másikat, hanem hogy egymást. Igen. Tehát az a két ember minden nap, minden egyes
1: egymást
0: nap
1: választja,
0: egy magát
1: igen,
0: választja, és a másikat. Na, érde?
1: Értjük, jó, de azért mondtam, hogy ebben jó, nem jössz ki, úgyhogy kérdezz mást is.
0: Túl
1: pörgetted a kérdést.
0: Azt kérdezi valaki, ha meg akarom nézni a Tisza virágzást, akkor hova menjek? Hát szerintem a Tiszatón leglátványosabb a
2: Tisza. Virág érzett életű, de...
0: Igen, de már szerintem nagyon nem tudom, hogy már virágzott.
1: Már nincs.
0: Már elmúlt, ez a múlt héten volt valahogy, múlt pont olvastam volt, is igen. Róla, hogy...
1: Meg akkor mondták be a hírekbe is. De Tiszató.
0: Azt kérdezi valaki, hogy körzeti fogorvos, ne érzik sok a fogpanaszos ma, miért adnak sokára több hónapra időpontot? Hát azért, mert sok a beteg. Sok a beteg.
2: Így mert ahhoz képest, hogy nem nagyon megyünk, járunk fogorvoshoz, az mégiscsak mindig annyi ember lesz, hogy hát más nem külföldiekből, mert neki olcsóbb a magyarországi fogász.
1: Jó, ne, hát azért figyelj, ne, nem jellemző, hát én járok azért fogászat, vagy jártam elég sokat hetente, habonta, de nem találkoztam egy külföldi, sem külföldi orvos is van.
2: Jó, jó, de igen, tehát azért...
1: De alapból igen, de nagyon sok ember...
2: Ha sokan elhanyagolják, akkor meg azért van túlterítettség.
1: Igen, mert hát sok a korrekció, tehát nem csak azért megy az ember, hogy kinyitsa a száját és belenézzen, kell röntgen, ha szuvas a foga, ha tömni kell, ha kilukat, ha pótolni kell, akkor azért az nem egy nap, hanem az több hónap, és így torlódnak a betegek, sok a beteg.
0: Nagyon érdekes kérdést kaptunk. Szerintetek lehet olyan, hogy kettő vagy több ember egy álomban vesz részt együtt? Tehát te is, én is, Sanyi is ugyanazt támadjuk, és ugyanott vagyunk, és ha felkelünk, akkor ugyanazt meséljük el, csak más szemszög.
1: Én még életemben nem hallottam ilyet soha.
2: Nem tudom, szerintem nem voltam ennek részese, de el tudom képzelni.
0: Nem elképzelhetetlen, de én sem tudom, mert nekem se volt ilyen, vagy nem tudok hát róla.
1: Annyira kapcsolódjunk, vagy annyira egyet gondoljunk, hogy egy álomban legyünk, nem. Örülök neki, hogy ez életedik.
0: Ő is, én is ugyanazt álmodom.
1: Hát neki ne csinálj, álmomban is itt legyenek velem, hát ne csinálj, neki bőven elég napközben.
2: Lehet egyébként, ez nem tudom.
1: Nem, én nem hiszek benne, szerintem ez hülyeség.
0: Karina, a következő kérdés neked hozzád áll közzel. Használhatok-e egyéni vállalkozóként két különböző számlázó programot? Szerintem nem.
1: Szerintem nem. Egy számlázó program, tehát például a számlász.hu-nál hozzákapcsolhatsz egy személy több vállalkozást is, de csak egy számlázon programon belül. Tehát azt nem lehet, hogy te egyéni vállalkozóként három helyen számlázol. Tehát az szerintem nem lehet, mert azt a NAV-nál csak egy számlázó lehet bejelenteni, hármat nem.
0: Következő kérdés, mennyi és milyen ruha kell pontosan egy nyáron születő kisbabának az első hetekben?
1: 50-56-os. Ember attól függ, hogy hány centivel születik. Ha normál súlyjal, akkor 50-56-os a legkisebb gyerekruha mondjuk kombidressben. Ha nagyobb súlyjal születik, akkor 62-es. Ha meg nagyon pici súlyjal, akkor még az 50-es is lötyög, de legtöbbször belenő.
0: De mennyi ruha kell, és gondolom nyári ruha nyáron.
1: Hát nyári ruha, mondjuk 4 darab kombidress kell, mert az könnyű kezelni, vannak kis ilyen pólók, 1-2 pizsama, sok ruha nem kell nyáron, hát nagyon meleg van. Tehát egy pelenkába is el lehet egy nyári gyereket altatni egy takaróval, nem kell, 1-2 kis sapka kell, nem kell nyára sok ruha.
0: Helyzet az, hogy műsorunk végére értünk, ennyi fért a mai lépés délelőttbe, remélem ti jól szórakoztatok, mi nagyon, és remélem, hogy hűsítő hétvégétek lesz a nagy melegben, azért a jégkrémet, meg a kólát, meg a hidegvizet készítsétek be, meg ha lehet, akkor töltsétek az időt vízparton, vagy hűvös némás szobában. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jó hétvégét mindenkinek. Karinát, Sanyit és Robit hallottátok, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjeszthetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Beseda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Olvasható az intézmény MTI-hez csütörtökön eljutatott közleményében. Azt írták, a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyerek és kamasz számára fokozott lelki megterhelés is. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány tapasztalatai szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettségek teljesítését. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék, góc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás várható pénteken. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza. A több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma. Az MTI-nek csütörtökön küldött figyelmeztetésében azt írták, pénteken az UV-index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Fokozatosan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből. A londoni Védelmi Minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió forintos, azaz több mint 305 milliárd forintos finanszírozás annak a 2,26 milliárd forint értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képezett. A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, köztük könnyű, több feladatra használható drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. 10 szlovén étterem szerepel a Michelin csillaggal 2026-os szlovén Michelin kalauzban, egyel több mint tavaly, közölte a szlovén idegenforgalmi szervezet. A legmagasabb háromcsillagos minősítés továbbra is őrzi a Hiša Franco Anaros étterme. A 2026-os szlovén Michelin kalauz összesen 74 értelmet tartalmaz, kettővel többet, mint tavaly az ajánlott értelmek között, 52 vendéglátóhely szerepel, közülük 6 először került be a válogatásba. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyház fő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. 14. Leó köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közlekedést. Reméli, hogy a megállapodás hozzájárul a kölcsönös bizalom, a biztonság és a stabilitás megerősítéséhez a Közel-Keleten, mondta a pápa. Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néha zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat, emellett pedig kis eséllyel délnyugaton is előfordulhat elvétve csapadék, góc. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallottam.

Hölgyek, urak, folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Ma a következő együttesekről beszélünk: Bee Gees, Dave D. Dozy, Bicky Mick and Teach, Peter Frampton, The Hurt, és a műsort Love Affair együttese zárja.

Mai műsorunk első sztárja a Bee Gees. Az együttes kétrészes külön műsort készítettem korábban, most csak azt tekintjük át, mi történt velük a 60-as években. A három gépfivér már 1956-ban együtt énekelt az angliai Manchesterben. Később a család Ausztráliában telepedett le, a gyerekek megnyertek egy tehetségkutató versenyt, és hamarosan az ötödik földrész legnépszerűbb előadói lettek. 1967-ben tértek vissza Angliában, ahol Robert Stigwood lett a menedzserük. Szerződést kötöttek a Polydor hanglemez céggel, és még ugyanebben az évben megjelent bemutatkozó lemezük, amelyről a New York Mining Disaster 1941 volt az első kiemelkedő sikerük. Mai műsoruk első számaként ezt hallottuk. Ezt követte az imár örökzölt Massachusetts, a Words, majd az I Got a Message to You című dalok. Robin jellegzetes, falzettbe hajló orhangja és testvéreinek kísérő vokája, a dallamos, helyenként balladisztikus, szomorkás hangszereléssel új hangzást eredményezett. Ez ugyan a korabeli felfogás szerint nem volt igazi rock, vagy akkoriban hívták beat, de a gépfivérek a tradicionális popzenében is alkalmazni tudták a 60-as éveknek az új stílusjegyeit. 1968-tól szinte alig van olyan slágerlista, ahol ne szerepelnének az élvonalban. 69-ben Robin kivált az együttestől, de 72-ben már ismét együtt szerepelt a három gépfivér. Három dalt hallgattunk meg tőlük. Massachusetts, I Got a Message to You, és végül a Words.

következő csapatnak jó hosszú neve van. Őket úgy hívják, hogy Dave D, Dozy, Picky, Mick and Teach. Dave D, polgári nevén David John Harman, korábban rendőr volt, és 1960 áprilisában ott volt annak a balesetnek a helyszínén, amelyben Eddie Cochran, a fiatal amerikai rock'n'roll sztár életét vesztette, és melynek során súlyosan megsebesült a másik sztár, Gene Vincent is. Dave D. magához vette Cochran gitárját, és hazajuttatta a családjának. Nem sokkal a baleset után Dave D. is beszállt a rock bizniszben. Dave D. and the Bostons 1961-től lépett fel, de különösebb figyelmet nem keltettek. Ken Howard és Ellen Bakley dalszerzők figyeltek fel rájuk még 64-ben. Abban az évben kötötték az első szerződésüket a Fontana kiadóval. A sikerre, az első lemezre egészen 65-ig kellett várniuk, jól lehet koncertjeik már sikeresek voltak. Az első 65-ös kislemezeik már a listára kerültek. Az 1966-os év hozta meg az áttörést a Hold Tight-tal. Ez Angliában és Németországban negyedik, a Hideaway Angliában tizedik, Németországban harmadik, a Bandit című dal Angliában második, Németországban viszont első helyet ért el. Már 1966-ban megjelent a nevüket viselő bemutatkozó album, és 1967-ben újabb sikeres kislemezekkel folytatták. Az Oké és az Abadek is bekerült az első 10 közé, és jól fogyott Németországban is. Angliában 1968-ban sikerült először meghódítani a lista csúcsát a Szaladó legendájával. Ezután, ha voltak is listás sikerejük, de már nem kerültek be a srácok az élvonalban. Noha kedvező kritikát kapott a Wreck of the Antoinette és a Last Night in Soho is. Amerikában a brit együttesek hagyományosan lemaradtak, így a legjobb helyet az Abadak 52. helyezése jelentette a Billboard 100-as listáján. Dalai különlegessége az volt, hogy a dübörgős rockdalaik a világ egy-egy másik sarkának a zenéjét tükrözték. A Bandit az görögös, az Oké oroszos, a Legend of the Xanadu latinos, a Zabadak pedig afrikai zenei világot idézett. Dave D. a hagyatlás kezdetekor 68-ban elhagyta társait, és szólópályát kezdett. 4 dalt hallgatunk meg tőlük, The Legend of the Xanadu, Don Juan, Bandit és a Last Night in Soho. Játszik Dave D., Dozy, Picky, Mick and Teach.

Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorunkban később bekapcsolódó hallgató kedvére elmondom, folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Már beszéltünk a Bee Gees-ről, Dave Dee Dozy, Bicky Minken Teach-ről, most következik Peter Frampton, aztán a Hurd együttes és a műsort a Love Affair együttese zárjuk. Peter Frampton közel 50 esztendős zenész karrierje több együtteshez is kötődött. A Hurd együttes tagjaként tűnt fel 66-ba, 69-ben pedig a Humble Pie együtteshez igazolt. Pályája során felépett David Bowie és Ringo Starr együttesével és másokkal. A rock fővonala mellett játszott hard rockot, olykor átevickélt a pop vizeire is. 2006-ban Grammy-díjat kapott, több albuma bekerült a listák 10 legjobbja közé. Peter 7 éves kor óta foglalkozott a zenével. Zenekedvelő édesapja tette fel a lemezjátszó először Django Reinhardt világhírű jazzgitáros lemezét. Első példaképei között volt Cliff Richard és a Hank Marvin féle Shadows. Első szerzeményüket még kölyökként játszotta. Ezt követte Buddy Holly, majd a Beatles és Jimi Hendrix zenéjébe is beleszeretett. 12 éves korában a The Little Ravens együttesbe játszott. Mindössze 16 éves volt, amikor a jó nevű The Hurd együttesnek lett a tagja. A zenekar az előző évben alakult, Frampton 2 évig volt a tagja, akkor kifejezetten jófésült fickó volt. Az együttes 69-ben szétszélett, Frampton a jóval progresszívebb Humble Pie-jal folytatta, Steve Marriott-tal, a Small Faces aprócska frontemberével. 3 dalt választottam ki Peter Frampton lemezei közül, Baby, I Love Your Way, Show Me That Way, és a harmadik dal címe I'm In You.

Hörd együttes első formációja 1965-ben alakult Dél-Londonban, és három sikertelen kislemezt rögzítettek a Parlophone-nál. 66-ban három tag egymás után kilépett az együttesből, és ekkor alakult ki az a felállás, ami híressítette őket. Az énekes Peter Frampton 16 éves korában csatlakozott az együtteshöz, éppen akkor hagyta el az iskolát. A többi tag néhány évvel idősebb volt. A Parlophone lemezcég nem akarta folytatni velük, de a Fontana kiadó hajlandó volt adni nekik egy esélyt. A zenekartól elküldték a menedzserüket, Bill Gaffey-t, helyette pedig egy dalszerző, producer, Ken Howardot és Ellen Bakelyt hozták be. Ez a páros volt egyébként felelős a David Dozy Bickey Micken Teach együttes korábbi sikereiért is. Howard és Bakelyt a pop és a flower power egyedálló keverékét hangszerelte össze számukra. A kísérteties From the Underworld, amely Orpheus és Eurydiki legendáján alapult, még ebben az évben elérte a hatodik helyet a kalózrágyokban való bőséges játszás segítségével. A dal másik országokban is sikeres lett, Hollandiába a harmadik helyig jutott. A From the Underworld-öt a Paradise Lost követte 67-be, amely a 15. helyig jutott. 1967. októberében a Jimi Hendrix Experience előzenekaraként léptek föl a londoni The Savoy Theatre-be. Legnagyobb sikerüket az I Don't Want or Loving to Die című számmal aratták 68. márciusában, amely az Egyesült Királyságba az 5. helyig jutott. Frampton 68 végén kilépett, hogy Steve Marriott-a megalapítsa a Humble Pie-t. A megmaradt tagok, Brown, Spinetti és Taylor egy újabb bukdás kislemezt készítettek a Game-et. Majd megalakították a rövid életű Judas Jumpot. 71. júniusában rövid időre újra összeálltak egy egyszeri kislemezre, a You've Got Me Hanging From Your Loving Tree, de szintén érdektelenség övezte ezt a számot. A 70-es évek végére Brown a Status Quo tagja lett, Taylor és Spinetti pedig Gary Raffertével állt össze. Négy dalt választottam ki a Hurt lemezei közül, From the Underworld, Paradise Lost, Or Fairy Tale és a nagy sláger I Don't Want or Loving to Die.

0: A Lavafer együttes az úgynevezett Phantom zenekarok közé tartozott. Steve Ellis énekes több stúdiózenésszel vette föl az együttes legnagyobb slágereit. A csapat eredetileg 1966-ban alakult Angliában, a quintet tagjai voltak Steve Ellis ének, Morgan Fisher billentyűs hangszerek, Rex Braley gitár, Mick Jackson basszusgitár és Maurice Bacon dob volt. 67-ben Ellis session zenészekkel kiegészítve vett föl egy sziporkázó feldolgozást Robert Knight Everlasting Love című dalából a CBS Records számára. 68. januárjában a kislemez váratlanul az első helyre került az Egyesült Királyságba, és a Lavafer azonnal popsztárrá vált. Ellis cserfes külseje pedig országszerte a tini magazinokat díszítette. Bacon édesapja szét felügyelte a menedzsmentet. Sajnos nem tudták kihasználni a bennük rejlő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Kevesebb időt töltenek képernyő előtt az európai átlagnál a magyar fiatalok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztetnek. Ma túlnyomóan napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Múzeumbuszokkal és nosztalgiai járatokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes, több mint 8000 óriás plakátot, és az ötödére csökkenteni a hirdetőoszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. Ma a több órás napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli szervezetünket. A legmelegebb órákban bágyadtabbak, tompábbak lehetünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon!

Hát akkor induljon a hét mondjuk azzal, hogy a Fiat 500 hibriddel gurulunk egy keveset, én pedig majd megpróbálok így, hát időnként értelmeset is mondani. Ne aggódjatok, lesz ez még jobb is. Na halljuk, mit is mondok a Fiat 500 hibridről. Hát akkor eljött az ideje, ugye, hogy induljunk el ez a kis Fiat 500 hibriddel. Gyújtást adunk rá, és ugye nyomod a kuplungot, akkor nyilván azonnal be is fog köszönni az autó, és szépen akár indulásra is kész. Ugye sebességváltónk, ahogy említettem már, manuális sebességváltó, egyébként úgy nézik, hogy amikor meghúzod a közepén, majd ilyen kis gyűrű, ami egyébként króm színű, azt ha meghúzod fölfelé, kitolod olyan helyre, mint hogyha a hatodikba raknád be, tehát jobbra és le, akkor lesz rükkvercünk, nincsen tolató kameránk, viszont radarunk az van, és hát természetesen ugye, hogyha meghúzod magad felé és előre, akkor pedig leszünk egyesben. Most például ott vagyunk. Az irányjelzőnek szép hangja van, egyébként jó pofa, elektromos kéziféket vagy te engeded ki, mint én például most, vagy pedig, hogy erről, tehát akkor előbb-utóbb kiengedi, de szerintem sokkal jobb, hogyha te kiengeded, mert akkor nem kezd el hisztizni. Lehet hallani, hogy jár a belső égésű motorunk, ezt mutatja is egyébként a fordulatszámot, mutatja azt, hogy éppen mennyivel mész, ez ugye digitálisan írja ki, és a manuális sebességváltó egyébként nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon pontosan működik, szépen beugrik a helyére, és érdekes, hogy ahogy megszokhattuk, hogy elindulsz egy autóval, akkor általában ilyen 10 és 20 között valahol bekapcsolja ugye a központi zárat. Itt nem fogod észrevenni, csak úgy annyit veszel észre, hogy a közepén, ahogy említettem, a két középső klíma beömlő között, ott van ugye a zárunknak a gombja, és az szépen elkezd pirosan világítani, ettől fogod tudni, hogy bezárta az autó, hogy az szépen felvillan, és akkor pirosan világít innentől. Tehát ez egy kicsit fura, kicsit érdekes, de egyébként jó pofa lesz. Az előbb hallhatottok kettődre még kis csilingelés, csengetést, vagy ilyesmit. Na mi volt az? Hát természetesen az volt az, hogy felismerte a 30-as táblát, amit már azóta feloldott a kis földút, de ez az autó sem ismeri fel. A műszerfalon egyébként előtted kiírja, hogy mutat ilyen kis körben egy nyilat, vagy fölfelé, vagy lefelé. Tehát ha te elfelejtenél váltani, mert úgy gondoltad, hogy minek is annyit váltogatnod, akkor, illetve attól eltekintve, ő még azért majd figyelmeztet téged, hogy most váltsál fölfelé, vagy váltsál lefelé, semmi hang, semmi ilyesmi, ott szépen a műszerfalon szolidan megjelenik a nyíl, vagy föl, vagy lefelé, egyébként jó.

Említettem, hogy oldaltartása combban nem egészen erős az autónak, derékban viszont tök jó. Az ülése egyébként nem mellesleg egy kicsit keményebb, mint egy amit egy ilyen kis autótól gondolnál. A futóműve szintén egy picit talán keményebb, nem kényelmetlen, de tehát nem azt mondom, hogy kényelmetlen, csak egy kicsit az ülés, mind az ülőlap, mind a hátlapja egy kicsit keményebb a mostanában megszokott rendekhez képest. Viszont nagyon ügyennyire vidám, nagyon ez a sárga, ez a szürke, ez világos szürke, ez nagyon tényleg zseniálisan vidámát tesz egy kis autót, jó hangulatban. Nagyon pici autóról beszélgetünk, tehát amikor jön mögötted valaki, akkor úgy érzem, hogy tényleg szó szerint a fenekedben lenne, de nem kell félni. Ugye ez annak köszönhető, ez az érzés, hogy a hátsó szélvédővel egy vonalban már szinte végig is van magának az autónak. És akkor most szépen ki fogunk kanyarodni, előbb-utóbb csak rohadt, hogy a forgalom. Erre a borzalmas útra, tudjátok, amin szoktam tesztelgetni az autókat, amin ki szoktam próbálgatni, ez most mindjárt meg is történik, amit elhaladik előttünk egy autó. Elhaladt szépen, kigyorsulunk, közben váltjuk a sebességet, hiszen itt nem ő vált helyetet, hanem te váltasz. Ha nem váltasz időben, akkor lehet, hogy szépen felpörgeti a motort. Említettem, hogy picit keményebb a futómű, viszont ezen a borzasztó hebehupás úton ezen nem üt fel, nem hisztizik. Most amiért hisztizik, az mi volt? Hát az, hogy hirtelen 52-vel mentem a tempomat, gombunkat, az szépen beállított, megnyomod a gombot, hogy oké, innentől kezdve legyen tempomatunk, és megpöckölöd a kis gombot, és akkor már is mutatja, hogy éppen mennyivel mész, vagy mennyivel mentél, természetesen tudom pöckölgetni fölfelé. Viszont, ami nagyon fontos, hogy itt nincsen adaptív tempomatunk, tehát hogy nem fogja lekövetni, hogyha az előtted levő gyorsul. Hát 51-re, 52-re, pontosabban 52-re állított a tempomatot lakott előttem belül, akkor bizony jön a kis harangozás, mert nem szereti, ha te ugye gyorsabban mész feleslegesen, mint a megengedett. Ugye 50-52, hát ugye az órák is csalnak, tehát itt nem mindegy is. Legyen 52, az még talán belefér, de többen nem megyek. A műszerfal egyébként, ahogy említettem, egy nagyon jó pofa, nagyon jó világít, természetesen be tudod állítani a világítását, hogy milyen intenzíven legyen ez, mennyire legyen erős. Illetve, amiről még nem beszéltem, az az, hogy itt ez a bizonyos, hogy milyen magasra világítson a lámpa, ez a kormány oszlop és a vezető oldali ajtó között a műanyag betétek alatt vannak ilyen különböző kis gombok, az egyikkel fölfelé tudod állítani, a másikkal lefelé tudod állítani, illetve ott fogod tudni beállítani a műszerfalnak és a fény erejét. Szerintem ez is jó pofa, hiszen ezt nem kell minden nap tekergetned, nem kell minden nap állítanod, azért van szépen oda eldugva, ide lentebbre. Nem egy olyan gombsor, nem egy olyan funkció, amit minden nap kell neked használnod továbbra, és azért hisztizik, mert most átjöttem egy másik településre, és 52-vel gurulok ugye lakott területen belül, ő bizony hisztizni fog, hogy léci, figyelj a sebességtartományra. De egyébként az nem rossz. A futóműve, ahogy említettem, teljesen jól viselkedik, és ahogy halljátok, nem hangos az autó, tehát sem a motor hangja nem hangos, sem a maga a futóműnek a munkája, hogy itt a hepéken, hupákon, kátyukon, meg mindenen is itt szépen lavírozunk át, szóval így összességében jó pofa.

kicsi autó, nagyon kicsi autó, szerintem nem véletlen, hogy ezt azt mondják erre az autóra, hogy ez egy tipikus csajos autó. Én nem azt mondanám, hogy csajos autó, hiszen így régebb óta fiatalként ősz körszakállal azért nem tartom magam annyira csajosnak, legalábbis úgy érzem, hogy nem vagyok annyira csajos, de szerintem ez az autó ezzel a színnel akár még nekem is jól áll. Azt gondolom egyébként erről az autóról, hogy nem véletlen az, hogy tényleg fiatalok használják, vagy pedig ha idősebbek használják, akkor nem véletlen, hogy jó módú és idősebb hölgyek is beleülnek a Fiat 500-asba, és hamarosan, illetve nem hamarosan, de mostantól akár már ebben a kis hibrid változatban is. Fogyasztása az előbb, nem tudom, hogy nézte az, aki a videót nézte, tehát ilyen 6 litert ír ki, talán egy picit lehetne kevesebb a fogyasztása, de ez egyébként ez a fogyasztás, ez csalóka lesz, hiszen hosszú távú, tehát előttem is használták az autót, ráadásul ugye ez mindig az van, hogy én megpróbálok jól fogyasztatni az autókkal, így szépen fogalmazom, ha fogyasztatni az autókkal, de ugye azért az meg kell tanulni, vagy be kell vallani pontosabban, hogy azért amikor eljön hozzám egy autói tesztre, azért az elején, meg így az első jó pár kilométeren ott azért az ember még így gyakorolgatja, meg próbálgatja, megszokja, hogy hol fog a kuplunk, hogy gyorsul, meg ilyesmi, és ezek azért ugye nyilván nem tesznek jót a fogyasztásnak. Ráadásul, amikor először elhoztam az autót, akkor az első pár száz méteren még azt is meg kellett szoknom, meg meg kellett tanulnom ismételten, hogy hát figyeljél már srác, mert ez az autó, ez manuális sebességváltóval van szerelve, annak ellenére is, hogy hibrid. Na, szerintem röviden ennyi a Fiat 500-asról.

0: A második felvonásban pedig legyen az, hogy mondjuk a Kia K4-be beleülünk, és megnézzük, hogy belül hogy néz ki, elmesélem nektek, milyen érdekességek vannak, milyen szokatlan esetleg megoldások, vagy valami ilyesmi. Na jó, nem akogjak, vágjunk bele!
1: A K4-esbe előre beülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a kormányunk az már egy ilyen korábban bemutatott, tesztelt, kipróbált Kiához hasonlóan, ugye ilyen kettő darab vízszintes küllőből áll, és itt is ugye a bal oldalon ott lesz ez a bizonyos módválasztó gombunk, valamint természetesen figyeli a szemedet az a kis kiemelkedés a kormány oszlop tetején, itt is a jobb oldalon van elhelyezve a Kia felirat, a jobb oldali vízszintes külön, a vastagabbik vízszintes külön, a felsőn ott ugye a módválasztó van, mármint hogy milyen zenét, milyen rádiót, milyen média lejátszót, vagy a telefont tudod kezelni, hangerő, felvétel, levétel, illetve a kedvenc gombok, még a bal oldalon ott természetesen a tempomat, az adaptív tempomat, a sávtartó automatika, hogy milyen messzere kövessed, vagy akár ugye a sebességhatároló, illetve a menübe tudsz belemenni, a drive választónkkal pedig ki tudod választani, normál, sport, eco, normál, sport, eco. Ezeket a módokat fogod tudni kiválasztani, hogy eco, normál és sport, ugye a módválasztó gombot szépen nyomogatva. Kormányfűtésünk zseniálisan működik, ugye bekapcsoltam, és itt is az ajtóra van elhelyezve a kormány, illetve az ülésfűtés gombocskák is a kilincsünk fölé vannak elhelyezve. Ez egy érdekesség, ezt nem szoktuk meg sok autónál. Valamint a kormány és az ajtó között van az a kis gombocskánk, vagy tekerünk, amivel ugye beállított, hogy milyen magasra világítson a lámpa. Itt van a elektromos kézifék, valamint a kipörgés gátlónak a kikapcsolója. Az ajtón természetesen rajta van a külső visszapillantó tükörnek az állítási lehetőség, egyébként teljesen jól látsz a külső visszapillantóból mindent, valamint ugye az ajtónak a kibe zárásai, valamint ugye a négy ablaknak a le vagy feltekerése, illetve letiltod az összes gombot, csak te fogod tudni kezelni. Az ajtóba elfér egy fél literes üdítő, illetve mögötte még egy-két apróság, hát nálam ezúttal a szemét van. Na de vissza középre, illetve vissza elénk magunk elé, nincsen head-up displayünk, van viszont egy digitális első műszerfalunk, ugye a kormányon átlátva szépen ott fogod látni, hogy mennyi fordulat, hogy mennyivel mész, hogy ez kiírja egyébként a fordulatot is, meg a kilométert is. Egyrészt digitálisan, és másrészt pedig ugye ezúttal kör alakúra állítottam, két kör műszerfal van. És egy üvegfelület mögött van ezúttal is a külön az előttünk levő műszerfal, tehát a vezető előtti műszerfal, valamint a középső érintőképernyős kijelző, illetve ugye a középső érintőképernyős kijelző és a műszerfal között itt is a klíma az külön kis kezelőszerről lett kirajzolva, de ez egy üvegfelület mögött van. És egyébként teljesen jó magasságban van ez a kis vízszintesen tagolt, illetve vízszintesen szépen elhúzott kijelző. Ez szerintem jó pofa.

középső érintőképernyős kijelző alatt van egy gombunk, amivel ki be tudjuk kapcsolni magát a médiát. Aztán van ugye ilyen tekerőgombunk, amit nem oldalra, jobbra, balra tekersz, hanem ilyen kis, nem is tudom, hogy mire hasonlít ez, mint az egér, nem, még arra sem. Mindegy, szóval, hogy vízszintesen van, és akkor úgy fogod tekergetni lefelé vagy fölfelé a hangerőt. Van home gombunk, ez fizikai gomb, van egy mapa gombunk, ez is fizikai gomb, van egy search, azaz keresés gombunk, ez is fizikai gombunk, van egy média gombunk, egy kedvencek, illetve egy setup gombunk. Alatta van a klímabeömlő, a két középső klímabeömlő között van az elakadásjelző, és érdekesség, hogy csak a háromszöget nyomod meg, nem az egész, nem ez ilyen nagy gombot, hanem csak magát a háromszöget nyomod meg, és amikor nem nyomtad meg, akkor világít, tehát folyamatosan világít, hogy megtalált könnyen. Ez alatt van még négy gombunk, egyrészt a vezető oldala, hogy mennyit folyjon, mármint hogy hány fokos hőmérsékletet folyjon, aztán, hogy mennyire fújja, most pont kikapcsoltam, hogy ne zúgjon, aztán van a módválasztónk, hogy hova fújja, valamint az anyósülés, de hogy mekkorát, mármint hogy hány fokot fújjon, én azért ezt vissza fogom most kapcsolni, és az anyósülésnél is leveszük egyet, úgy is van. Ez alatt van, van az a tálcánk, amire ugye rárakod a telefont, akkor fogod tölteni. A tálca fölött természetesen ott vannak az USB-C-s lehetőségek, és azért mondom így, hogy C-s lehetőségek, mert van kettő. A vezető oldalhoz közelebbi az ugye természetesen ki tudod választani, hogy most csak töltsed, vagy média lejátszóként üzemeljen. Ha média lejátszót akarsz csinálni, mármint hogy a média dolgokat megosztani az autóval, akkor narancssárgára fog világítani a gomb, illetve maga az a kis rész is, ahova be csatlakoztatod az USB-C-t. Ha pedig csak töltés, akkor mindez fehérre fog változni maga az USB-C-s csatlakozásnak a LED világítása, illetve természetesen az anyósüléshez közelebb is van egy USB-C-s töltési lehetőség, valamint a már kiától megszokott kis nyomható ajtónál, ott pedig ott van a 12 voltos szivargyújtós töltési lehetőség. A tálca mögött van a sebességválasztó gombunk, mármint hogy a sebváltó gombunk, ugye van P, van R, van N, van D, és a D-nél ott pedig van egy ilyen D-D plusz, tehát hogy be tud rakni az egész sebességváltót, azt elhúzod magadhoz, tehát vezetősz közelebb, és akkor itt szépen tudod pöckölgetni a sebességet, és akkor te mondod meg neki, hogy hányos sebességi fokozatban legyen, de most visszarakom P-be.

sebességváltó mellett elő van a start-stop gombunk, a sebességváltó mellett hátrébb van az autóhold, illetve az automatikus start-stop, hogy bekapcsolod-e vagy kikapcsolod. Ez mögött van a kettő darab pohártartónk, ezúttal is itt szépen el tudod rejteni magát a pohártartónak a belső íveit, ezek egymás mögött vannak a pohártartók, és természetesen egy gomnyomással kinyílik, egy másik gomnyomással a másik is kinyílik. Az első lésünk ugyanúgy, mint a hátsó ilyen újrahasznosított bőrből van, vagy ilyen vegán bőr, vagy nem is tudom, minek hívjam. Oldaltartása a combban nem annyira erős, de van, viszont oldaltartása a derékban ott zseniális, már ilyen kagylülés hatása van az egésznek, jó a fejtámlánk, oké. És amit elfelejtettem mondani, az az, hogy a két középső klíma alatt elindul egy krom csíkunk, és az egészen végig fut az ajtóig, az anyósülés oldali ajtóig, az ottani klíma felmű alá. Kesztyűtartónk óriási, ennek jó, ez szép, egyébként tényleg jó hangulatú maga az autó, és van egy tetőablakunk, amit én most ki fogok nyitni. Egyszer megnyomtam a gombot, nyílik a függöny, ami inkább egy ilyen sötétítő redőny, és már is nyitja egyébként magát az ablakot is, és ömlik be a hideg föntről itt a hátamra, tehát már is becsukom a tetőablak részét, lebukik, behúzódik szépen, és a függönyt már is húzza el. De természetesen ezt a függönyt, ha akarod, akkor csak a függönyt fogja nyitni, ha minden igaz. Ez az.

Az autóba hátulra beülve azt fogjuk egyből észrevenni, hogy az első ülésnek a háttámla az egész magasra felnyúlik, pedig ugye a fejtámla az külön van, de a maga a mi ez a háttámla egész magasra felnyúlik, akár mint egy kapaszkodóként is itt meg tudod fogni fölül, illetve hogy az egész egy nagy műanyag, ilyen újrahasznosított műanyagból készült lemeznek tudod fogni fölül, illetve hogy az egész egy nagy műanyag, ilyen

Jó, az ülés mi az a hátsó ajtóban? Hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, más nem. A kilincsünk az ezüst színű, az ajtónak az oldala, a borítása az műanyag, mindenhol kivéve a könyöklő az újrahasznosított bőr, vagy ilyen újrahasznosított bőr hatású anyagból készült, és van benne egy ilyen fura zöld csík, ami egyébként visszatükrözi nagyjából az első lámpának a vonal vezetését, ahogy egy oldalról nézi az ember. Az ülésünk az szövet, de egyébként nagyon jó, kényelmes ülésünk, jó tapintású, és nem is szövet, hanem ilyen olyan, mint hogyha karton lenne, tehát ez is újrahasznosított anyagból van, ezt most, hogy megtapogattam, akkor vettem észre, az a rész, ahol ülsz, illetve az a rész, ahol a hátadat neki támasztod. A középső ülés az ugye tényleg ilyen újrahasznosított szövet, míg az ülés a háttámlának körülbelül a felső egyharmada is, az már egyrészt világosabb szürke lesz, de az is ilyen sűrűbb szövésű újrahasznosított szövetből, vagy valami ilyesmiből készült, és ott, ahol elválasztódik ez a kartonos anyag, illetve ez a szövet, műanyag szövet, újrahasznosított szövet, oda rakta bele szintén egy ilyen érdekes kis türkiszöld, vagy türkiszkék, vagy mit tudom, milyen színű, mindenki eldönti majd, amikor látja az autót, amikor megnézi, ha pont egy ilyet néz meg, szóval oda kapott ilyen elvászló csíkot. A középső ülés természetesen háttámlát azt le tudod hajtani, annak egy részét, és akkor ott van benne kettő darab pohár tartunk. Ez egyébként kényelmes, nincsen síboxunk. Aztán, tök jó, hogy világos az autónak a felső része, ezt én szeretem egyébként, és egyébként fejtérben is tök jól el lehet férni ebben az autóban, szerintem az is, ezért ez is egy fontos dolog. Kényelmes tényleg, nagyon jó, és az ajtón a kilincs mögött van egy kicsike kis ezüst, nem króm, egy ezüst ilyen kis design csík, ami szintén egy kis világosságot ad, és az, hogy amit kívülről említettem, hogy itt az ajtónak, a ajtó mögött pontosabban van még egy kicsi, hát nem háromszög teljesen, de egy háromszögre hajazó ablakunk, ez azt jelenti, illetve azt eredményezi, hogy akár még ott is ki tudsz nézni hátulra, illetve sokkal fontosabb, hogy ott is jön be a fény, tehát tök jó világ.

Mai főszereplőnk nem lesz más itt a Megurulva aktuális blokkjában, mint például egy nagyszerű Ford Ranger, ami egyébként PHEV, azaz plug-in hibrid hajtásra rendelkezik. Ezt a plug-in hibrid hajtásra annyit, hogy körülbelül ilyen 40 km-t fogsz vele elmenni elektromosan, viszont nagyon jó hallani, hogy igazából csak ilyen kis elektromos sípolást hallasz bent, semmi belső égés a motort, meg ilyesmit. Ez nekem egyébként tetszik. Előről, amikor ránézel a Ranger-re, a plug-in hibrid

Rangerre nem fogod megismerni, hogy a plug-in hybrid majdnem teljesen ugyanúgy néz ki, mint az alap Ranger, pontosabban nem teljesen alap, de mindegy, szóval olyan, mint egy Ranger. A lámpája az a, hát a menetirány szerinti jobb oldalon, de szemből nézve, tehát a bal oldalon olyan, mint egy C betű, a másik oldalon természetesen olyan, mint egy D betű, mármint a nappali menetfény. És érdekessége, hogy amikor az irányjelzőt bekapcsolod, akkor a nappali menetfény ugye azon az oldalon, amerre te irányjelzel, az indexelsz, azon az oldalon kikapcsolja magát, viszont az irányjelző, az index az nem a nappali menetfénynek ebben a C vagy D alakú kis csíkjában fog feltűnni, hanem közvetlenül a motorháztető alatt, ugye ez alatt a LED csík alatt, motorháztető alatt közepe felé a lámpatestnek lesz maga az irányjelző fölül, egyébként egy egész jó méretét elő. És hát azért az úgy, azt úgy észre fogod venni. Természetesen a külső visszapillantó tükörben is benne van az irányjelző. A lámpatest az le fogja követni ezt a kis C, illetve D betűt, és annyira, hogy a hűtőnek a közepén van egy, illetve kettő darab vízszintes vonal, és ezek is így beleharapnak úgymond a lámpába. Elől elég markáns műanyagokat kapott, fekete, illetve szürke színben pompáznak, és az aljára kapott ilyen kis gumi csíkot, ilyen kis gumi valamit, ami ugye a sár vagy erdőmászás, vagy terepjárásnál ugye söprölt a kis dolgokat előled el felé. A hűtőjén ilyen összenyomott mélysejtek vannak, ömlik be a levegő, és alulra is kapott még kettő légbeömlőt a középső kis radaros dobozhoz. A motorháztetőn több ilyen kiemelkedés van, vékonyak, mármint hogy nem magasra emelkednek föl, illetve a két szélén, a két szélétől körülbelül egy tenyérnyi szélességben befelé, van egy hullám lefelé is. Az egy jó pofa, az nyilván légellenálláshoz kell majd nagyon, illetve természetesen van rajta tető sín is, és ezt azért mondom, hogy természetesen, mert ma már a Rangereknek ez ugye nem egy újdonság, ráadásul, hogyha valami nagy felépítményt akarsz rakni, akkor ugye oda fogod tudni rögzíteni, anélkül, hogy az autóhoz hozzá kéne nyúlnod, illetve még egy fontos dolog, amit elfelejtettem az előbb mondani, hogy a lökhárítónak az aljánál, ott, ahol ez a gumiperem van legalul, illetve hogy elindulnak a szürke, illetve a fekete elemek fölfelé, oda mind a két oldalra kapott egy ilyen kis, hát nem kapaszkodót, hanem ilyen kis horog részt, ahogy tudod majd a kis vontatmányokat szépen fölpakolni vagy fölrakni. Aztán természetesen, hogyha a Ranger akarsz mi ez, hogy hívják, tudjátok, mint akart, a csörlőt, ez az, ha a Ranger akarsz csörlőt, akkor az is megoldható.

bejövünk oldalra, hiszen minden autónál el szoktunk jönni oldalra. Most egy kicsit messzebb megyek, mert ugye ezt az autót is egyébként a két telefonnal veszem még fel, a Honor telefonokkal, amiket most fogok egyébként azonnal visszavinni, még előtte le kell mentenem a képeket. Szóval, amikor eljössz oldalra a Rangerhez, akkor oké, hát ugye ő egy pickup, szép angolosan kétve. Viszont kerékjárati ív, fekete műanyag van, fellépő az ajtóknál, első hátsó ajtónál alatta ott van egy szép nagy fellépő, és ez nem csak dísz, ez tényleg egy fellépő, ami szintén matt fekete színben pompázik, hátsó kerékjárati ív szintén matt fekete, és a kerékjárati ív itt mind elől, mind hátul le is fogja követni magának az autónak a vonalát, illetve ami még jó pofa, az az, hogy az első, illetve a hátsó ajtóba bele van egy kis ív, egy kis befelé hullámzás szépen rajzolva, szépen rakva. Ez egy kicsit így hosszítja optikailag az autót, mint ahogyan az is hosszítja optikailag az autót, hogy a platón résznek az oldal lemezénél, hogy ott is a kerékjárati ív mögött benne van ez a hullám, ezáltal így optikailag még hosszabbnak tűnik az autó. Hátul a platónnál, ahol az doboznak, ahol nem a doboz, hanem a vezető fülke vége van, oda raktak egy ilyen kis, hát majd nem spoilernek is hívhatjuk ezt a kis elemet, ami ugye terelgeti a levegőt, hogy a platónnál minél kevesebb levegő menjen be, és minél kevesebb legyen az légellenállása, illetve ami még fontos, hogy az első ajtó előtt az oldallemezen van egy ilyen kis műanyag betét, amire rá van írva, hogy PHEV, azaz a plug-in hibridségét ott fogja igazából jelezni kívülről. Amit még elfelejtettem, az első ajtón van egy wide track felirat, és ez a hátsó, hogy a plató ajtaján is majd szerepel, illetve a hátsó plató ajtón, ahogy ezt a Ranger-től már megszoktuk, így befelé nyomva ott van a Ranger felirat. A lámpája az a szokásos Ranger, függőlegesen van igazából tagolva, de olyan, mint egy B betű, ugye az autónak a jobb oldalán, a bal oldalon pedig, mint hogyha ez a B betű ugye meg lenne fordítva, az irányjelző itt is ugye a nappali fényen, a világításon belőre helyezkedik el közép irányba, illetve a mindkét oldalon van tolató lámpánk is, valamint a féklámpa is, meg a ködlámpa is szerepel rajta. Ezen az autón van vonóhorog, amit természetesen ugye megnöveli az autónak a kapacitását, tehát még több mindent tudsz vinni, de ez a vonóhorog, ez egyébként egy ilyen stifttel szépen is távolítható. Hátul a műanyag lökhárító, az egyébként egy fellépő is lesz, ez egy érdekes dolog, hogy itt oldalra még egy kicsit visszajöve, tehát az autónak a hátsó kereke mögött a hátsó platónak az ajtó, tehát a hátsó plató vége és a kerék közé raktak egy ilyen kis, tényleg egy szó szerint egy fellépő, tehát oda szépen fel tudsz állni, és akkor a csomagtérbe, azaz a platóra, amit mondjuk becsúsztak volna, azt könnyebben el fogod érni, illetve amit még elfelejtettem mondani, hogy a bal oldalán van az üzemanyag töltő nyílás, és a bal oldalán van maga az a rész is, ahol ugye elektromosan fogod tölteni, és az a kis spoiler, amit említettem, hogy a platónak az elején van egy spoiler, az is kapott egy kapaszkodót, tehát a fellépés az még könnyebb lesz. Ráadásul ez az autó, ez még kapott egy redőnyt is, amit a fülkéből gomnyomással fogsz tudni kinyitni, becsukni, és ez a gomnyomás az úgy működik, hogy egész addig fog nyílni vagy csukódni, amíg te nyomod azt a gombot. Gomnyomás nyílik, gomnyomás azonnal csukódik, tehát hogy amikor megállt egyszer, akkor onnan pont az ellenkező irányba fog elindulni. Nem cápa 20, hanem sima antenna van az autónak a tetejére fel applikálva.

még mielőtt beszállnánk az autóba, azért azt ne felejtsük el, hogy lenyitottam a csomagtérnek ugye az ajtaját, a hátsó csomagtér ajtaját, ez tényleg szó szerint lefelé nyílik, és egy ilyen fém sodrony fogja tartani nagyjából vízszintesen, amikor lenyitottad. Ez a fém sodrony mind a két oldalon ott van. Egy kicsit hátrébb húztam, illetve előrébb húztam magát ezt a kis redőnt, amiről már beszéltem, és azt fogom látni egyébként, hogy az egész autónak ennél a felszereltségnél be van borítva ilyen kis, nem is annyira kicsi, hanem be van borítva ilyen elég masszív műanyaggal, amit könnyen ki tud slaggolni, könnyen ki tudsz takarítani, nem rozsdásodik a lemez, stb. Jól pakolható egyébként, nyilván egy raklap teljesen akár keresztbe, akár hosszába simán elfér ezen a Ranger platón, az biztos, és ami nekem baromira tetszik a Rangerben, az kettő dolog. Az egyik az az, hogy erre a lehajtott, majdnem vízszintes plató ajtóra, amikor lehajtod, akkor akár erre fel is állhatsz, fel is ülhetsz, ez egyik. A másik pedig az, hogy képzeljétek el, hogy ennél az autónál az autónak a menetjelen szerinti bal oldalára, hátulra a platónak a végéhez van elhelyezve kettő darab 220 voltos töltési lehetőség. Azért ez így nem egy rossz megoldás. Szerintem ez egy ötletes, illetve hasznos megoldás. Illetve a redőny alá oda raktak ilyen kis sínt, ami ugye kötözési pontokhoz így szépen vannak ilyen kiegészítők, azokat ott szépen föl tud rárakni. Erre a sínre mind a két oldalon, ott van ez a sín, és akkor különböző dolgokat szépen fel is tudsz kötni az autóra. Szerintem ez egy zseniális megoldás.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MT-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. A sápusztai pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026-os évi országos pálinka és törkölypálinka versenyen. A 10 000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhos pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden Alma pálinkáját választották. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban az Egycsepp pálinka lett, a második helyen a sápusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett, közölték a szervezők. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettséget. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az uniós átlagnál. Szombaton általában derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a Hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át. Vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg kérdezett csütörtökön. A konfliktus alatt ugyanis a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj- és kőolajtermékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzétett felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délután kora este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Budapest vezetése leszedetné az összes óriás plakátot. Országos gyermekéletminőség felmérés indul. Szombaton forró napos idő várható. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos tájékoztató kampány indult pénteken Szlovéniában arról, hogy hogyan lehet védekezni a tartós hűség egészségügyi hatásai ellen. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hidegvéred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hűséggel járó időszakok. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot és az ötödére csökkenteni a hirdető oszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkalatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli eszél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: egészében!
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Budapest vezetése leszedetné az összes óriás plakátot. Országos gyermekéletminőség felmérés indul. Szombaton forró napos idő várható. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos tájékoztató kampány indult pénteken Szlovéniában arról, hogy hogyan lehet védekezni a tartós hűség egészségügyi hatásai ellen. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hidegvéred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hűséggel járó időszakok. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot és az ötödére csökkenteni a hirdetőoszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkalatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. Múzeumbuszokkal és nosztalgiai járatokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákoszka ST a megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Planet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. What about?

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredményt pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: flow, I like that.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kettős képet mutat a hazai uborkatermesztés. A légkondicionáló berendezések helyes használatára hívják fel a figyelmet. Szombaton általában derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Európai Bizottság csalás elleni stratégiája átfogó jellegű, de a kockázatértékelés messze nem tökéletes. A cselekvési tervek pedig gyakran nem elég ambíciózusak célkitűzéseik eléréséhez, olvasható az uniós számvevőszék csütörtökön közzétett jelentésében. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve a 2021-27-es időszakban évente csaknem 200 milliárd euró összegű uniós költségvetést kezel. A közpénzek megfelelő felhasználása mellett a bizottság és a nemzeti hatóságok feladata a csalások és más jogellenes tevékenységek elleni fellépés is. Kettős képen mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképében. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz. A Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyével indokolták. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délután kora este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül. Fine Selection.

0: tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú hőségriasztás lép életbe. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MT-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványt. Anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzervuborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképében. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír, ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz. A Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyével indokolták. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délutánkor este néhol zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.